0: Weber, de én nem ide stimába. Mi kiárva volt a gorda, tudod, most a minden az úgy gorda, mert tak, én a babira gorda, mert a hobbi gorda, mert én nem ide stimába. Mi nem volt a járni lődős, mi akkor a szikom az... No, mi nem volt a szépen járni lődős, mi akkor a szikom járni. Oké? Én nem ide stimába, de túr, túr, santo dia, mit a szkutyába.
1: Pange do Rincón dos Helenos. Como de? Aí, ó. Outro manito. Mas agora o Pange tem essa na boca, não? Que coia tá vindo essa? Já nem leu, dizem, meta bisa.
2: Não, quando eu fiz, já nem leu, dizem, meta
1: bisa. Nico Waxo.
2: Meta.
1: Ah, io a te che ti avevo stato dato un pezzo di chef. Vuoi che chi? Sa chi che da? Fate ne contento, non ti sei. E danchi, claro.